0: megszok, Alkum a Búr.
1: Meg ugye vodka,
0: hé? Mire megszok, Alkum a Búr.